0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a Mate csaknem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár Arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. Azonnali vizsgálatot kért Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől Magyar Péter a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyében. Kapitány István fölvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely azt a tájékoztatást adta, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében, biztosítottak számukra védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. A miniszterelnök a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Egy kedden megjelent sajtóértesülés szerint két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején. A Magyar Posta a vizsgálat lezárásáig nem ad részletesebb tájékoztatást. Híreink végén pedig sport. A címvédő Tadej Pogacsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a ma rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. A viadal a 19,6 kilométeres barcelonai csapatidőfutammal veszi kezdetét. A nagyrajtnál 23 csapat, 184 kerékpárosa lesz ott, magyar résztvevő nincs az indulók között. A verseny július 26-án ér véget, a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a párizsi Champs-Élysées-en.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
1: De ezt te lehet.
2: E Brunesz, és bejött.
1: Itt van Bruno.
3: Köszönj a hallgatóknak.
4: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben.
4: Tényleg. Jézus Mália, elkapott egy gipszjakab.
1: Na.
2: Na, most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Mindjárt rugatni fog.
2: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából csukás ünnepet tartanak ma Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Még a kicsik kézműveskednek vagy épp süsűvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről és Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, és közvetlen hatással van a vércukorszint stabilitására, a keringési rendszer működésére is. Erre hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. Azt írták, hogy a nyári időszakban különösen figyelni kell a megfelelő és rendszeres folyadékbevitelre, és felértékelődik a rendszeres önellenőrzés szerepe. A szakemberek szerint ilyenkor a megszokottnál gyakrabban érdemes mérni a vércukorszintet.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A délelőtti hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatójával péntek este megkezdődött a szilvás-szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat pénteken a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődött, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a magyar államot, és 5500 eurós kártérítést ítélt meg annak a fiatalnak, akit évekkel ezelőtt bántalmaztak a rendőrök, de az ügyészség nem vizsgálta ki alaposan az esetet. A 17 éves fiatal 2019 őszének egyik éjszakáján jogosítvány nélkül autózott a barátaival Pécsen, amikor a rendőrök megállították őket. A fiatal elmenekült a helyszínről, a rendőrök azonban megtalálták őket, a 17 éves fiút pedig annyira megverték, hogy végül mentőt kellett hívni hozzá. A Magyar Helsinki Bizottság közleménye szerint az ügyben a bántalmazás miatt büntető eljárás indult, a nyomozást azonban a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség egy év után megszüntette. A bántalmazott fiú panaszt tett, de az ügyészség elutasította. A fiatal így az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely most megállapította, hogy az ügyészség nem vizsgálta ki alaposan az ügyet. Párizsban szombattól ismét engedélyezett a fürdőzés a Szajnában. A 2024-es olimpiai játékok örökségeként megtartott 3 kijelölt fürdőhelyen, amelyek tavaly nyáron közel 100 000 látogatót fogadtak. A több mint 100 évig tartott tiltás után a 3 kijelölt és felügyelt párizsi szabad strand lett az olimpiát megelőző folyótisztítási program legnagyobb fenntarthatósági öröksége.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A délelőtti hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a Mate csaknem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. A Zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek, a vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is méhkaptárakat helyeztek ki. A Zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állománya, hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Önkéntes tűzoltóverseny lesz ma Lengyel-Tótiban. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint a rendezvényre nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt, akik kíváncsiak a hazai, valamint a határon túli csapatok összecsapásaira. A versenyszámok között szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltóversennyel egy időben rendezik az Országos Kismotorfecskendőszerelési Bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek Lengyel-Tótiban. Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist a Szegedi Tudományegyetem szívsebészei. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint az innovatív műtéti eljárás során két fiatal, vele született szívbetegségben szenvedő páciensnek ültettek be egy-egy különleges, borjúszívburokból készült szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az egyetem azt írta, hogy a két fiatal nem sokkal az operáció után már kitűnő állapotban nyilatkozott tapasztalatairól. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki 6-os lottó sorsoláson. A 27. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 2, a 11, a 19, a 20, a 34 és a 45. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 346.790 forint. A négyesek 7030 forintot érnek, míg a 3 találatosokért 2710 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 120 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A délelőtti hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több százezer családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak ma Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Még a kicsik kézműveskednek vagy épp süsűvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről és Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. Ezen a hétvégén zajlik a Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, az immár 10. alkalommal megtartott rendezvény csütörtökön kezdődött. A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotók idén Viktor Vazarelli, az Opárt világhírű atyja előtt tisztelegnek alkotásaikkal. A több mint 100 000 látogatót fogadó fesztivál 35 helyszínen kínál élményeket számos magyar és külföldi alkotó közreműködésével. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, akik pénzért igazolták a kötelező oltások meglétét. A Pest vármegyei főügyészség beszámolója szerint a Cegléd környéki állatorvos és asszisztense egy kiskutyák exportjával foglalkozó pár kérésére adtak ki hamis igazolásokat. A pár tagjai tudták, hogy külföldön a 8-10 hetes kölyök kutyák a legkeresettebbek, így olyan okiratok kiállítását kérték az állatorvostól, amelyek valótlanul igazolják a kiskutyák életkorát, és azt is, hogy a kötelező oltásokat megkapták. A közlemény szerint az állatorvos és asszisztense mintegy 200 kutya esetében állított ki hamis tartalmú kisállatútlevelet, a pár összesen több mint 3 millió forintot fizetett ki a hamis okiratokért. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt vasárnapig korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy hétfő óta tart a verseny, emiatt pedig lezárták a füredi szőlőhegy előtti partszakaszt. Ezen a területen vasárnap délután 4 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A délelőtti hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor. Szép jó reggelt kívánok, sziasztok! Július 4-e van 2026-ban, ami az esztendő 185. napja. Hogy tartalmas lesz-e? Igen, közösen tartalmassá tehetjük. Jó kis programokat lehet szervezni erre a mai napra, vagy sok-sok kikapcsolódást, kinek mire van ingerenciája, ugyebár. A jó zenékről gondoskodunk, mint mindig, és a friss infokról is. Szóval érdemes lesz ma is velünk tartani.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most!
1: Jó reggelt kívánok! 7:30 után. Július 4-e van, ami ugye a történelemben leginkább az amerikai függetlenségi nyilatkozat 1776-os elfogadásáról ismert, amely napon is a 13 gyarmat kinyilvánította elszakadását Nagy-Britanniától. Úgyhogy ez a dátum a múltban a szabadság és a demokrácia egyik legfontosabb globális szimbólumává vált. Asztrológiai szempontból július 4 a rák csillagjegy időszakára esik, így a nap energiája a családot, az otthont, valamint a mély érzelmi megéléseket és az intuíciót helyezik az előtérbe. Ebben az időszakban a nap a gondoskodó és védelmező tulajdonságokat erősíti, ami kedvez a belső reflexiónak, a szeretteinkkel való kötelékek szorosabbra fűzésének. És ha már magánál a napnál tartunk, süt a nap, meglehetősen hűvös van, 16 Celsius fok, most érdemes egy jó nagyot szellőztetni, lehűteni a lakást.

legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM 91.2.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most! Kalendárium!
1: Jó reggelt, 2 perc elmúlott el 7:30. Ray Dalton után mindjárt Whitney Houston énekel és köszönti névnapos hallgatóinkat. Ők az Ulrik, Aggeus, Babette, Babetta, Berta, Betta, Betty, Bettina, Erzsébet, Fédra, Felda, Illés, Ince, Karitász, illetve Odilo, Odó, Ódor, Prudencia, Rajmond, Rajmund, Ramón, Svetlána, Údó és Ulla kereszt nevűek. Sok-sok boldogságot szeretnék kívánni, és egy valakit, az Ulrikot azért emelném csak ki, mert hogy ő a legrégebb óta ünnepel ezen a mai napon, júli 4-én, és hozok egy híres Ulrikot, Cilei Ulrikot, aki a 15. századi Magyarország egyik legbefolyásosabb és legellentmondásosabb hatalmassága volt, aki a legmagasabb körökben intrikált és irányította a háttérből a politikát 5. László király gyámjaként. Hatalom éhsége és a Hunyadi családdal való rivalizálása végül a vesztét okozta, amikor is 1456-ban a Nándorfehérvári diadal után csapdába csalták Belgrádban. A Hunyadi László híveivel kirobbant heve szóváltás fegyveres harccá fajult, amelynek során Ulrikot helyben lekaszabolták, és ezzel drámai véget vetettek a Cillei ház hatalmának. Erről igazándiból nem szólt ugye a Hunyadi sorozat, bár ott sokszor feltűnt a szereplő.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
3: Koncerten biztos.
2: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között.
3: Hoppá.
2: Az mondjuk kemény. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió most!
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: George Michael 2004-es lágerét hallgattuk. Hello, jó reggelt kívánok! Nézem az órát is, azon már 7 óra 51 perc van, és bár nem sokára Évus is hoz egy időjárás előrejelzést, leginkább a mai napról fog majd beszélni, én viszont a következő néhány napról. Kezdeném azzal, hogy a mai napra egyébként nagyon szép napsütéses időt és sok-sok UV-t mutat az előrejelzés, viszont hál' Istennek nem olyan nagyon-nagyon forró meleget. Jó eséllyel 28 foknál nem lesz melegebb, és holnaptól indul majd ismételten egy kis melegedés, amikor majd a 30 Celsius fok lesz a napi maximum. És hétfőtől úgy néz ki, hogy már korábban megérkezik a csapadék, az eső. A hőmérsékletben nem igazán fog változtatni, de hétfőn, kedden és szerdán délután is mutatja az esőzést az előrejelzés. Mennyiségében azonban igazán szerény lesz, hiszen 6-án nagyjából 1,5 milli, 7-én is, és 8-án mutat 3,5 milliméternyi mennyiséget.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő-főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatójával péntek este megkezdődött a Szilvás-Szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat pénteken a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődött, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és sűrített menetrenddel ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart menetrendi hajójáratai 16 balatoni települést, köztük számos somogyit kötnek össze. A közlemény szerint a legforgalmasabb útvonalak is érintik a vármegyei településeket, a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak ugyanis a legnépszerűbbek, a főszezonban napi 10 járatpár is közlekedik. A kerékpárosok köreiben kedvelt Révfülöp-Balaton-Boglár átkelő járat érinti Balaton-Lellét is. A beszámoló szerint a Bahart hajói az idei év első felében 730 ezer utast szállítottak, ami 1-2%-kal meghaladta a tavalyi rekordév számait. Híreink végén pedig sport. A címvédő Tadej Pogacsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a ma rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. A viadal a 19,6 kilométeres barcelonai csapatidőfutammal veszi kezdetét. A nagyrajtnál 23 csapat, 184 kerékpárosa lesz ott, magyar résztvevő nincs az indulók között. A verseny július 26-án ér véget, a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a párizsi Champs-Élysées-en.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A délelőtti hőmérséklet 21 és 23 fok között alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Évus, szia, ma is jó munkát kívánok. Mint a jó munkát kívánok minden kedves hallgatónknak, akinek muszáj ezen a mai napon dolgozik, akinek viszont nem. Hát a szabad szombat előnyeit használjuk ki. Pihenéssel, esetleg egy kis ház körül, lakás körüli teendővel, takarítással, de leginkább pihenéssel, úgy gondolom, ez a legfontosabb, a regeneráció, a héten elveszített energiát van most lehetőségünk 2 nap alatt pótolni. Ha ebbe fér strandolás, vagy csak otthon nyugiba pihenés, filmezés, stb. Teljesen mindegy, a lényeg a feltöltődés. Töltekezzünk mi is Will Smith-szel, a Magna Cum Laude-val, Vekonzzal, többek között.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Születésnapi köszöntő a folytatásban. Köszöntök minden július 4-i szülöttet. Hát, hogy ők milyen emberek július 4-i szempontból? Olyanok, hogy nagyon családcentrikusak, otthoncentrikusak, mélyen élik meg az érzelmeiket, és nagyon intuitívak, ráéreznek bizonyos dolgokra, ráadásul védelmező tulajdonságaik vannak, úgyhogy nézzünk is rá néhány példát a történelemből, hogy vajon ők is ilyenek-e. Mint például Post Malone az amerikai zenész, vagy éppen Pesák Ádám a hazai színészünk, Pikali Gerda színésznő szinkron színészünk, de mai nap szülötte Vereves István a Jászai díjas színészíró rendező, Trokán Péter színész érdemes művész, és persze még sokan mások. Bizonyára van benne valami, amit mondtam a mai nap szülötteiről. Igazándiból azt nem tudjuk, hogy ezek a színész emberek, hírességek ilyenek-e párkapcsolatukon, illetve családjukon belül, de azért jókkal feltételezhető. A lényeg tehát, kedves születésnaposok, sok-sok boldogságot kívánok nektek!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Programajánló.
1: Valaki a spontán, valaki a jó szervezett dolgokat szereti. Hát a programajánlóban most egy olyan programról szeretnék beszélni, ahol mind a kettőt megkaphatja. Csukás István születésének 90. évfordulóját ünnepli idén a Kult Kikötő és a Balatonszászói Önkormányzat. Híreinkben is mondtuk, de most egészen részleteiben elmesélem, hogy mi fog ma történni, hiszen a Csukás ünnep alkalmából egy egésznapos, mesékkel, zenével és közösségi élményekkel teli program sorozatra várják a családokat Balatonszászón, így akár szervezetten és tervezetten is lehet menni bizonyos előadásokra, és ez lehet spontán, mert elég, ha az ember oda megy, aztán bőven lesz ott látni való, tapasztalni való, sőt, még akár ugye fürödni is lehet a Balcsiba. 9 óra 30 perckor indul a nap kézműves foglalkozással a Csukás Színház előtt, a nap kreatív alkotással indul, hát a gyerekek csukás mesék ihlette apróságokat készíthetnek. 10 óra 30 perckor lesz a premierje a mesék Süsünek előadásnak. Ez a Kultkikötő és a Csiki Színház közös produkciója. A kissé álmodozó sárkányról, aki egy apró tüske miatt kerül bajba, és miközben a királyfi, a királylány és a csukás mesehősök jól ismert figurái igyekeznek megnyugtatni, egy játékos szívhez szóló mese bontakozik ki a színpadon. 11.30-tól pompom játéktér lesz a Tóparti Parkban, interaktív mesés játéktér a legkisebbeknek pompom világából. 11.30-tól ugyancsak zenés családi piknik lesz a Tóparti Parkban, tehát ezzel párhuzamosan, ahol arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások, fotózkodás is lesz. Könnyed családbarát zenei hangulat tölti meg a tópartot, a gyerekek mindez alatt játékos foglalkozásokon vehetnek részt. Süsű, a mindenki által szeretett egyfejű sárkány is ott lesz a parkban, hogy kicsik és nagyok közös fotóval örökíthessék meg ezt a napot. Könyvmoly képző, MTV, a TV Maci Shop, mesekönyvek, ajándéktárgyak, csukásvilághoz kapcsolódó meglepetések is lesznek a helyszínen, és DJ Fikidi szolgáltatja majd a zenét, a retro zenét a háttérből. Mindez egészen délután 5-ig, amikor a Csukás István művészete előadást lesz dr. Kovács emőkével a Tóparti Parkban, történelmi és kulturális kitekintés Csukás István életművére és a Szárszóhoz fűződő, a Somogyhoz fűződő kapcsolatára. Este 6 órától a Csobogó együttes lép fel, mint Rezgő Húr zenés műsorral, ami egyébként Csukás István szerelmes verseiből válogat majd ugyancsak ott lent a parkban. Majd 20 óra 30 perctől a Rózsavölgyi Szalon előadásában lesz egy vígjáték a Kult Kikötő keretében. Egy szellemes, de komolyan vett vígjáték, amelynek szereplői Dobó Kata, Hajdú István Steve, Őze Áron és Mariai Virág, csupa ismert hazai színész. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Sporthírek!
1: A Medix után folytatásban Martin Garrix érkezik, miközben a sporthírek labdarúgásról szólnak. Újabb továbbjutók vannak a labdarúgó VB-ről, Kolumbia, Argentína, illetve többek között Egyiptom. De nézzük a teljes mérkőzés napot, a legutóbbi eredményeket. Kezdeném onnan, hogy Portugália-Horvátország 2-1, aztán Svájc, Algéria 2-0, Ausztrália, Egyiptom az 1-1-es mérkőzés végeredmény után 4-2 Egyiptom javára, Argentina, Zöldfoki Köztársaság 3-2 és Kolumbia, Gána 1-0. A következő mérkőzéseket, amit egyébként már ma este 7 órától kezdenek, a 8-döntőben továbbjutottak fogják már majd csinálni, meccselni egymással, így ma este 7 órától Kanada, Marokkó, 23 órától Paraguay, Franciaország, aztán holnap éjjel 22 órától Brazília, Norvégia összecsapások lesznek.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Különleges színházi előadást tartottak a Csikiben, tűzütött ki Fonyódon. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek, ezt Gombos Sándor látrányi szőlős gazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. Lángba borult a Tarló Fonyód külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyód térségében. A helyszínre a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. Szamócákat vizsgáltak a fogyasztóvédők. A Fogyasztóvédelmi Hatóság beszámolója szerint a vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minősítési, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki a 6 héten át tartó országos akcióban. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. Végül pedig sport. A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a gánai csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Kansas City-ben. A mérkőzésen a dél-amerikaiak végig jobban és veszélyesebben futballoztak, a 14. percben szerzett találatuk pedig sorsdöntőnek bizonyult. A kolumbiaiak a 16 között kedden Svájccal találkoznak Vancouverben.
0: Időjárás jelentés.
4: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 26 és 28 fok között alakul. Nincs felettünk időjárási front, de a szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Oly lassú egy munkahét, és olyan gyorsan telik a hétvége, nem? Aki már felkelt, már meg is állapíthatja, hogy na tessék, már is itt vagyunk, milyen benne a délelőttben. Elmúlott 9 óra, ez pedig a hétvégén azt jelenti, hogy érkezik egy újabb programajánló, megnézzük a jövő héten milyen időjárás lesz, és hozom nem sokára a horoszkópokat is. I took the long road across the ocean.

0: Programajánló.
1: A kaposvári kultik mai előadásai, amelyből 2 már 10 órakor elkezdődik a Szürke Zóna, illetve a Birka Krimi, aztán már 10 óra 10 perctől jön a Toy Story 5. része, majd 10 óra 40 perctől Minyonok és Szörnyek, utána egy déli előadással lépünk át a délutánba, az a címe, hogy Meghívás. Ez egy romantikus vígjáték. Nem sokkal az ebédidő után horrorra akadva, majd a Michael Jackson film, a Marsupilami, a Supergirl, az új DC film. Tovább a leleplezés napja van még műsoron a kaposvári kultikban. De hogy ne csak ezt ajánljam, egy picit visszatérünk a színházhoz, hiszen a mai napon Csukás ünnep zajlik Balaton-Szárszón, de a felnőtteknek is lesz majd előadás méghozzá este 8:30-tól, ez a Centiről Centire, míg Balaton-Bogláron a mai este folyamán a Csengetett Milord tekinthető majd meg.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Szeles napot jósolt mára a meteorológia, de nem csak mára, vasárnapra, hétfőre, kedre, szerdára és csütörtökre. Emellett jelentős UV-sugárzás lesz a mai napon, és leginkább majd jövő héten, pénteken. Nem lesz annyira a füllet meleg, pont a szél hatására nem a következő néhány napban, de aztán megint elkerüljük a 30 Celsius fokot, annak ellenére is, hogy ebben a következő egy hétnyi szélben két hidegfront is elér bennünket, az első holnap, 5-én vasárnap, a második pedig majd 8-án, azaz jövő héten szerdán. Eső is lesz a jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán délutánonként valószínű 1-2 mm-nyi.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
4: Nem.
3: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
4: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
3: De ezt te lehet.
4: E Brunesz, és bejött.
3: Itt van Bruno.
5: Köszönj a hallgatóknak.
6: Mit csináltok?
3: Itt ül az ölemben.
6: Jézus Mália, elkapott egy gipsziakab.
3: Na.
4: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
3: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
4: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
3: Mindjárt rugatni fog.
4: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
3: Mikor volt a legnyugodtabb?
4: Mikor kiengedtük.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

0: ne hallgass mást.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük a horoszkópozást itt a Rádió Mosban. Négyesével fogunk haladni. Rákok, oroszlánok, szüzek, mérlegek, figyelem! Rák, ez a mai nap a te igazi ünneped, így a megérzéseid és a szereteid körében eltöltött pillanatok most különleges érzelmi töltettel és belső békével ajándékoznak meg. Oroszlán, a színfalak mögött most komoly energiák gyűjtődnek.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Skorpiók, nyilasok, bakok, vízöntők, figyelem! Skorpió, ma mai nap ideális arra, hogy kilépj a komfortzónádból és valamilyen mély filozófikus témában vagy egy utazás megtervezésében éld meg a kíváncsiságodat. Nyilas, egy komolyabb pénzügyi kérdés vagy egy mély őszinte beszélgetés ma felszínre hozhat olyan dolgokat, amelyeket eddig inkább a szűnyeg alá söpörtél. Bak, a párkapcsolatodban vagy a fontos üzleti partnerségeidben ma a tükörtartása dominál, így a türelmes odafigyeléssel most rengeteget javíthatsz a közös hangnemen. Vízöntő, a mindennapi rutinod és az egészséged megőrzése kerül ma a fókuszba, így érdemes egy kis tudatosságot és rendet vinned a mai teendőid közé. Most ismét zene, méghozzá ATB, utána pedig a halaktól folytatjuk.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kihangosítson? Hát mondjuk a halak, kosok, bikák, ikrek, ők következnek ugyanis. Halak, a kreativitásod és a romantikus oldalad ma szinte szárnyalni fog, úgyhogy bátran engedd szabadjára a művészi énedet vagy a játékos kedvedet. Kos, az otthonod szépítése és a családi fészek biztonsága ma mindennél fontosabbá válik a számodra, ezért szánj időt a szeretteiddel való közös elvonulásra. Bika, a kommunikációs csatornáid ma rendkívül nyitottak, így egy kötetlen beszélgetés vagy egy rövid utazás során értékes információk birtokába juthatsz. Ikrek, a pénzügyeid és a személyes értékeid átértékelése ma terítéken lesz, ami viszont abban segít, hogy biztosabb alapokra helyezd a materiális biztonságodat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: 1984-es dala folytatásban itt a Rádió Mosban, Maria Vidal énekel, érkezik már is 2 perccel 3:10 után a Body Rock, majd a DNCA a hírek 10 órától, utána pedig jön a Hacs ismétlése Mauval és Molival.

0: Hírek most!
1: Somogyi rendőröket léptettek elő. Gyógyító faluvá alakul ezen a hétvégén Kaposújlak. 10 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzs zászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsőrmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. Idén is megszervezi a Gyógyítófalu rendezvényt a Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ. Az ingyenesen látogatható eseményt Kaposújlakon tartják ma és holnap. Az érdeklődők számtalan alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki, gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, valamint a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi, lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik, ma a figyelem, mint erőforrás kerül a fókuszba, holnap pedig az önmegvalósításról hallhatnak a látogatók. 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor színművész. Az érdemes művész halálhírét felesége jelentette be. A közlés szerint a színművész családja körében békében halt meg július 2-án csütörtökön. Szilágyi Tibor a színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, illetve a rádióban is gyakran hallható volt a hangja. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt többek között Jean Reno leginkább megszokott magyar hangja. Több mint 120 filmben és televíziós produkcióban szerepelt, olyanokban, mint az Üvegtigris vagy a Szabó István rendezésében készült Rokonok. Szilágyi Tibor rendezőként is sikeres volt, továbbá 2 verses kötete is megjelent. 2 napos látogatást tett Szerbiában Pósfai Gábor belügyminiszter és tárgyalt szerb kollégájával, közölte a Tárca pénteken. Mint írták, a miniszterek áttekintették a biztonsági helyzetet, különös tekintettel a nyugat-balkáni útvonal mentén zajló migrációs folyamatokra, valamint megvitatták a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempészés és más határokon átnyúló bűncselekmények elleni együttműködés további erősítésének lehetőségeit. A tájékoztatás szerint a találkozó megerősítette a 2 ország közötti szoros együttműködést. Végül pedig sport. Újabb kaposvári úszósikerekről számolt be a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és sportiskola úszói a debreceni országos bajnokságon szerepeltek kimagaslóan. A somogyi különítmény tagjai 2 országos bajnoki címet és összesen 4 érmet szereztek, valamint több döntős helyezést is elértek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma időnként fátyol és gomoly felhők takarhatják a napot, de alapvetően több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Okay, let's go.
3: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a 2 kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
4: Sziasztok, drága hallgatóink! A kuszalista újra jelentkezik a fedélzeten. Molly!
5: A másikon pedig Miki.
4: 2 külön fedélzet? Nem akarsz velem egy fedélzeten lenni?
5: Hát.
4: Na, gyerekek, most, hogy végre magunk mögött hagytuk ezt a rohadt hőkupolát, kicsit hűsölhetünk együtt a legújabb dalokkal és a retro helyezettel természetesen. Illetve további zenékkel, mert hogy a zene lesz ma a középpontban, azt szerintem mindnyájan tudjuk, sőt már beszéltünk is sokat róla, hogy a zene meghatározó része az evolúciónknak. Gondoljatok csak a saját életetekre. Mindenkinek megvan a kis zenei listája, nem? Tehát megvannak a kedvenc dalaid, amit szívesen hallgatsz, ami sok esetben új dalokkal bővül, lásd nálad, hogyha jön a One Republic-nak egy új dala, vagy Kungsnak, és ezek mind új érzéseket váltanak ki. Mindannyian hallgatjuk a rádiót, vagy a zenei listánkat, munka, vezetés, sport közben, koncertekre járunk, énekelgetünk főzés vagy zuhanyzás közben, sőt ugye a szórakozó helyeken, az éttermekben, a bárokban is szól a zene. Sokszor mondjuk is, hogy ha csak így összeülünk, hogy valami azért szóljon a háttérben, nem?
5: háttérzene.
4: Igen, de hogy ezekre szükség van, mert hogy valahogy a zenének ott kell lennie az életünkben.
5: A zene az mindenki, van is egy ember szerszámot.
4: Jaj, köszönjük, Vivi, ezeket a magasztos gondolatokat, de ha egy hétig mondjuk nem hallgathatná zenét, hiányozna?
5: Pár napig biztos nem. Aztán utána talán egy hét után.
4: Na hát, foglalkoztunk már régen a zene hatásaival, de az biztos, hogy a zene nélkül elképzelhetetlen.
5: Zene nélkül mit térek én?
4: Így gondoltam, hogy ezt belefűzött.
5: Ez Máté Peti.
4: Ez Máté Péter, igen. Zene nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk, ezt leszögezhetjük. Hogyha megnyugvásra vágyunk, zene. Ha pörögni akarunk, zene. Ha boldogok vagyunk, zene. Ha bánatosak, zene. Ugye? A zene ott van mindenhol. A kutatások pedig folyamatosak a zenével kapcsolatban, és bizony egyre több olyan tudományos felfedezést lát napvilágot, amiből kiderült, hogy bizony nem csak nekünk embereknek kiváltságunk a zene. Nem csak ránk van hatással.
5: A bocik jobban tejelnek.
4: Például. Egyrészt hozunk egy állatkísérletet. Jó? Nyugalom. Semmi brutalitás, nálunk jobban senki nem szereti az állatokat.
5: A krokodilnak lejátszunk egy AC/DC-t.
4: Igen, de hát majdnem mondhatnánk ezt, mert hogy a szerkesztőségben van itt egy drága kis kutya, Bruno, ő egy 6 hónapos labradudli.
5: Igen, egy új jövevény.
4: Akit én csak úgy hívok, hogy a Dajerolt Tasmán ördög, mert olyan rossz, olyan eleven, és olyan kis aranyos szőre van, olyan, mint hogyha be lenne Dajerolva. Na, kipróbáljuk, hogy hatással van-e rá a zene, jó? Kicsit kölcsönkérjük.
5: Addig én kimegyek sétálni.
4: Hogy meg van ijedve, látnátok.
5: És tüdőt rád zárom.
4: Azért mondom, mint a Tasmán ördög, ha ide behozzuk, itt kőkövön nem marad. Na hát, ezen kívül hozunk még emberi kutatásokat is, mert hogy állítólag a zene segíthet abban is, hogy stresszmentesek, hosszabb életűek legyünk, sőt az agyunkat is segít karbantartani. Meg is mutatjuk, hogy hogyan, jó? Előtte azonban megmutatjuk listánk 19. helyezettjét, ide csúszott le Kygo és a That's When You Know című dal. Ezzel kezdünk.
3: A 19.

0: Ez a csúcson.
1: Ő volt Kygo és a That's When You Know című dal. Na, ezt például hallgatnád?
2: Ezt igen, de nem azt mondom, hogy Vivaldi négy évszakban nem hallgatnék bele, hogy egy filmzenébe, mondjuk a Rossz, a Jó és a Csúfnak a jól ismert filmzenéje, de hogy ilyeneken, mit tudom én, 3-4 órát eltöltsek egy délelőtt, egy
1: Én ismerek olyan embert, aki kimondottan komoly zenét hallgat az autóban is. Jó, nyilván nem a mi korosztályunk, idősebb, de ő például imád komoly zenét hallgatni, csuma hangerőn, és mint az állat úgy megy.
2: És egy patos hifával.
1: Patos hifával, igen. Na gyerekek, hát a zene ugye központi szerepet tölt be az életünkbe, és tényleg így van, hogy az emberbe olyan érzéseket tud beindítani, amit semmi más.
2: Generál.
1: Olyan érzéseket generál?
2: Igen.
1: Ó, Herr General,
2: érzelmeket
1: köszönöm.
2: Szabadít.
1: Danke, Herr General.
2: Yeah.
1: A legfrissebb kutatások szerint a zene, köztük is a klasszikus zene nem csak ránk emberekre van jó hatással, hanem az állatokra, főként a társállatokra. Állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Angol etológusok figyelték meg például, hogy a szorongó, bántalmazott kutyák megnyugszanak, hogyha zenét, leginkább komoly zenét hallgatnak. Például Brahms és Beethoven különösen jó hatással van rájuk. Na de miért pont a komoly zene? Tehetnénk fel ugye a kérdést. A kutyák hallási tartománya körülbelül háromszorosa az emberének, ezért a hangokat sokkal messzebbről is meghallják, mint mi. A macskák azonban még magasabb frekvenciákat is képesek észlelni, mert ugye, hát a vadászó állatok, nekik szükségük van erre. A titok tehát a hangokban rejlik, képzeljétek el. Mivel a zajok olyan hatással vannak ugye a négylábúakra, amik mozgásra vagy aktivitásra, sok esetben menekülésre késztetik őket, ezért a lassabb, ütőhangszermentes muzsikák megnyugtatják őket, és ugye a komoly zene bővelkedik az ilyen hangzású szerzeményekben, tehát hogy nincs bennük dob, nincs bennük nagyon hangos és nagyon fülsértő hangszer például, hanem olyan lágy, olyan szőnyegszerűen hallod a komoly zenét. Az ilyen zeneszámok állítólag csökkentik az állatokban a kortizol szintet, talán azért, mert olyan vegyi anyagok felszabadulását eredményezik, ami kellemes lelki állapotot idéznek elő az állatokban is. Na, csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót, ugye említettem már.
2: Hát a Bruno hat a komoly zene, akkor fölmegyek a nyíregyházi vadasparkba, és egy tigrishez beviszek egy Vivaldit.
1: Jó, lenyugtatom
2: őt is. Leszedállom a tigrist.
1: Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
1: De ezt te lehet.
2: Brunesz! Zene!
1: Brunci!
2: Gyere, Bruno, ACDC!
1: Kísérlet van!
2: Mit szeretnél?
1: Öngyön, bögyölő! Hát gyere, öcs!
2: És bejött!
1: Gyere, Bruno, hát szevasz!
2: És bejött!
1: Itt van Bruno! Szia, Bruno! Köszönj a hallgatóknak!
3: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben!
3: Jézus Mália! Elkapott egy gipszjakab!
1: Na!
2: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Néhány dalt lejátszottak ezeknek a bizonyos állatoknak. Úgy látod, megnyugszik?
2: Abszolút, nem is érdekli.

0: Már lement.
1: Nagyon figyel, látod, hogy figyel, figyeli az erő.
0: Igen.
1: Tetszik, Bruno?
2: Állna dívbe leszalad.
1: Nem nagyon, nem nagyon. Na, Bruno Rels milyen hatással nem volt, vagy...
0: Próbáljunk egy másikat.
1: Na, próbáljunk egy másikat. A következő
0: te
1: dal...
0: Te mondtad, mert nincs dob.
1: De várjál, még nem mehetünk. Végig megyünk a kísérleten. A második dal...
0: Ilyeszi, hát ez tetszik, Bruno.
1: Megint figyeli a hangszórókat. Hú, most...
0: Bruno, erre jól lenne odafigyelni.
1: Hát nem látom rajta, hogy megnyugodna.
0: Nem.
1: Nem igazán akar megnyugodni.
0: Nem is dob a ritmus.
1: Mert ebben van dob, lehet azért. Na figyelj, Bruno, most jönnek a nyugtató dalok. Ugyanis képzeljétek el, hogy a harmadik dal, amire már egyébként kimutathatóan elkezdtek megnyugodni a macskák és a kutyák is, Barber Adagio for Strings című műve volt.
0: Most először picikét oda kapta a fejét, de 3 másodpercig tartott. Ez a nyugalom.
1: Bruno! Bruno kicsit csak akar megnyugodni. Nem nyugodtál meg, Brunci?
0: Ő nem idegen, szerintem csak unja a stúdiót, ki akar menni.
1: Várjál, akkor az állatkísérletünk utolsó epizódja következik most. Az utolsó felvonás, Bruno, erre most teljesen le kell nyugodnod. Ugyanis Brahms Magyar Táncok című dala állítólag nagyon-nagyon jó hatása van a kutyákra. Mindjárt ugatni fog.
0: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Bruno! Te vagy!
0: Nem adom az újra szólt. Nem.
1: Engedjetek már ki!
0: Nem lehet, hogy azért, mert még csak 6 hónapos?
1: Igen. Lehet, hogy még nem elég érett a komoly zenéhez. Na, szevasz, az állatkísérletről ennyit.
3: Ma nem tudom vacsorát.
1: Ne adjatok neki menni!
0: Ma nincs kaja.
1: Ma nincs vacsora. Büdös kölke megharamlát össze-vissza, aztán utána elhúzott. Na jó, hát mondjuk erre én se nyugodnék meg. Na gyerekek, akkor a következő kísérleti eredményeket tudjuk levonni. A kutyák szarnak a zenére. Vagy tényleg az lett, amit te mondtál, Bruno még túl fiatal ehhez.
0: Szerintem még csak egy 6 hónapos siheder, izgő, mozgó.
1: Nyugtassuk meg magunkat, túl fiatal, még nem igen. Elég érett a zenéhez. Ugye?
0: Élete hajnalán még nem foglalkozik a zenével.
1: Még nem, hogyha idősebb lesz, majd megérik a komoly zenére, a szép dalokra, majd akkor...
0: Azért vacsorát megvonjuk tőle, ma nincs vacsora.
1: Egy 6 év múlva megismételjük. De csoda, hogy nem pisilt be. Na, ez nagyon jó. Gyerekek, hát sokra nem jutottunk.
0: Viszont hallgat a nevvel, és bejött, milyen rendes volt.
1: Így van. Mondjuk egyébként tegyem hozzá, képzeljétek el, hogy a kutatás azt mutatta, hogy a komoly zenei műveknél, nyilván nem kis kutyáknál, hanem érett már művelt kutyáknál, Barber és Brahms melódiáinál az állatok légzése lelassult, és alacsonyabb lett a pulzus számuk is. Tehát, hogy megnyugtatta őket kimondottan a komoly zene.
0: A Bruno nagyon fiatal.
1: A Bruno túl fiatal. Na, akkor pörgessük föl mi is magunkat, aztán folytatjuk tovább az állatkísérleteket, dobjuk. A Lost Frequencies jön, és a Leave It All című dal, amely feljebb ugrott a listán a 16. helyre. Ezzel folytatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt.
4: A 16.

0: csúcson.
1: A Lost Frequencies muzsikált Leave It All, ez volt daluk címe, mi pedig folytatjuk tovább a 20-as slágerlistát. Na, hát azt kiderítettük, hogy...
2: Rónora nem hat.
1: Rónora nem hat a zene. Rohadtul nem hat a kis rőzsebajszú ördög bütyökre. Egyáltalán nem hat a zene. A lényeg azonban az, hogy ha nyugodtabb, kellemes dallamokat játszunk az állatainknak, a komoly zene mellett állítólag a reggae és a soft rock egyszerű ritmusai, lassabb tempója is ellazítja őket. Lehet, hogy ez volt a baj. Bon Jovit kellett volna neki játszani.
2: Vagy egy Bob Marley-t.
1: Vagy egy Bob Marley-t, így van. Az emberekre egyébként szintén jó hatással lévő hangos könyv műfajt is kipróbálták a tudósok, de az nem használt, képzeljétek el. Ezek alig vagy egyáltalán nem voltak nyugtató hatással az állatokra, a kutyák például nem lazultak el, csak a hangos könyv felvételt sugárzó hangszórókat bámulták.
2: Viszont azt tudom, hogy a szirénára nagyon sok kutya elkezd vonítani.
1: Igen, de állítólag ez a vonítás, ez nem fájdalmukba vonítanak, hanem ők is hasonló hangot akarnak kiadni, de hogy nem kellemesnek.
2: Egyébként csak rendőrségnek mentően, egy tűzoltóknál nem.
1: Na hát még egy érdekesség, ahogy nálunk embereknél, az állatoknál is megfigyelhető a változatos zenei ízlés. Képzeljétek el, nem minden zene hatott megnyugtatóan mindegyik állatra. Na, látod, lehet, hogy a Bruno a metált szereti. Vagy a technó.
2: Hát, neki az AC/DC, bár nem annyira metál.
1: Ja, tényleg, tényleg, arra sem nagyon.
2: De az rock zene, jó kis rock zene.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük. Amikor kinyílt a stúdió ajtó.
1: Na, te hülye. Inkább az alapstílus és a hangzása meghatározó az állatoknál nyilván. Valószínűleg Skrillexre, Slipknotra vagy Rammsteinre nem fognak nagyot durmolni a jószágok, bár biztos van olyan is. Na, hiszitek vagy sem, van egy zeneszerző, aki azt mondta, hogy félre a komoly zenével és az ismert művekkel. Én gyártok kimondottan a kutyáknak, macskáknak készített speciális megnyugtató zenét. Pet Akusztik néven.
2: Na.
1: Képzeld el, Pet Akusztik. Szeretnétek hallani, hogy melyik az a zene, ami megnyugtatja az állatokat?
2: Brunót nem kérdezzük meg?
1: Bruno megszökött. Bruno megszökött. Na, hát a zeneszerző szerint ez tuti megnyugtatja az állatokat.
2: Bikövjadalon is használ?
1: Bikövjadalon, igen, igen. Vagy Ausztrália vizeihez búvárkodni, mindenképpen egy víz alatt működő kis USB-t vigyetek magatokkal, és a nagyfehérnek.
2: Vagy a szomszéd haragos kutyája.
1: A szomszéd haragos. Na látod, ha idegen kertbe akarsz bemenni, vigyél magad meg ilyen zenét.
2: Hozd el ezt a zenét nekem hordozható formába.
1: Igen, és kipróbálod a macskádon?
2: Nem, rajtad meg egy idegen kutyát.
1: Rajtad meg egy harapós kutyát?
2: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látod?
2: Te neked hosszú lábad is jól tudsz caplatni.
1: Futni, köszi. És hogyha én álmosodom el tőle, ez nem jó. Ez nem jó. Na gyerekek, nem sokára áttérünk az állatokról az emberekre, ugyanis nagyon érdekes kísérleteket végeztek emberekkel is. Én is el fogom ezt a kísérletet végezni. Na kivel?
2: Én velem. Hát tudtam.
1: Ki mással? Na gyerekek, előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záró dalát, Niall Horan feljebb ugrott a Taste So Good című dallal. Ez is nagyon jó kis nyári dal. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán egy pici szünet után jövünk vissza.
3: A 12.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
0: 20 a csúcson!
2: Igen.
3: Visszatért a kuszalista, valóban folytatjuk tovább, drága hallgatóink. Na, zenélgettünk ugye kutyáknak, most nem zenélgessünk embereknek. Inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, most zenélgessünk embereknek.
2: Én is nyugodjak meg.
3: Te is nyugodj meg. Azt tudjuk mindnyájan, hogy a zene jó, a zene kell. A kutatók azt javasolják, hogy igenis hallgassunk zenét, néha érdemes egy fárasztó nap után nem a tévét bekapcsolni, hanem max egy zenei stream megosztót, és csak zenét hallgatni a kedvenceink közül.
2: Ebbe egyetértek, mert sokkal többet ér, lehet mellette olvasni, lehet mellette kicsikét elmélkedni, még a telefon is pörgetheted akarod, de akkor inkább olvasnék, és egy olyan ilyen zenét, hogy nincsen semmiféle nagy durranás.
3: Arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes időnként visszakanyarodni, és már rég hallott melódiákat felfedezni újra. Sőt, az új zenék szintén ajánlottak, ugyanis egy vadonatúj dal hallgatása közben, pláne hogyha az első hallásra is elnyeri a tetszésünket, az agyunk egy nagyon hatékony és pozitív üzemmódba kapcsol, az amigdala rendszer szinte gyönyör üzemmódba kapcsol állítólag, ami nagyon jó hatással van az egészségünkre. Ugye az amigdala az, ami a zenét felfogja az agyunkban, és állítólag egy új zene, amit tetszik, és így percről percre fedezed fel, és így mélyülsz el benne, és szinte csak arra koncentrálsz, állítólag elképesztően frissítő, és nagyon-nagyon jó hatással van az agyra.
2: Akkor én fölhívnám az olyan társaságok figyelmét, hogy munkatársukig pár perc türelmet kérünk.
3: Ja igen, a multik, akik zenét játszanak? Hát ugye nem fizetnek jogdíjat. Olyan zene kell nekik, ami jogdíjmentes.
2: Aha, azt hittem, hogy azért játszak nekem ilyet, hogy én fizessem be mindenben, ami tartozom.
3: Lehet, hogy kínoznak vele? Lehet, Fili, lehet. Nem is gondoltam. Na, állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szintje, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
2: Koncerten biztos.
3: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között. Az mondjuk kemény. Érinti többek között az érzelmekért, a memóriáért, a tanulásért, a kognitív funkciókért, a koncentrációért felelős területeket is, amíg az agyunk szépen lassan dolgozza fel a zenét. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
2: Egy darabig.
3: Egy darabig, aztán utána...
2: És át is élem akkor?
3: Át is éled, de hát nyilván fokozatosan úgy van állítólag, hogyha...
2: Kopik.
3: Igen, de hogy van egy ilyen érdekes amplitúdója, hogy amint meghallod az új dalt és tetszik, még jobban elkezd tetszeni, hallgatod még néhányszor, akkor ér a csúcspontjára, és utána kezd el csökkenni. Tehát nem rögtön van a csúcsponton, hanem szépen így felúszik, aztán szép lassan elkezd hanyatlani. Na, de arra is felhívják a kutatók a figyelmet, képzeljétek el, hogy ha régen hallott kedvencekhez nyúlunk vissza, akkor az agy olyan területeit stimuláljuk, amik javíthatják a kognitív funkciókat és az emlékek felidézését. És ezt alá tudom támasztani, tudod, kivel voltam én így? Ez az aha, de volt körülbelül egy 10 év az életemben, amikor egyszerűen teljesen megfeledkeztem róluk, és nem hallgattam őket egy 10 évig, és 10 év után nekem akkora élmény volt újra felidézni azokat a fiatalkori dallamokat, és úgy voltam vele, hogy atya ég, milyen jó.
2: Hát lehet, hogy kaptál normális hangfalat.
3: Nem, normális hangfalaim voltak.
2: Hallókészülék javítás?
3: Nem, hallani is jól hallottam, köszönöm aggodalmadat. Hanem egyszerűen jó volt újra felidézni azokat a zenéket, amiket már régen hallottam. Tehát tök jó az, hogyha csak nyilván az ember nem tud ilyet csinálni, hogy a régi kedvenceit annyira félreteszi, vagy Tina Turnerrel is voltam így, hogy 6-8 éven keresztül egy dalát se hallottam, és utána meghallgatgattam azokat a nagyslágereket, és úgy voltam vele, hogy atya ég, de jó. Na, de még abban a dologban is nagyon fontos szerepet játszik a zene, hogy ne hülyüljünk el.
2: Abba keresztrejtünk inkább.
3: Nem csak az, a zene is. A kutatók zenei játékokat javasolnak. A poén az, hogy ez a terápia mindegyik korosztálynak Nobelnak erősen ajánlott.
2: Akkor ezért onogosak a DJ-k.
3: Mondjuk egy DJ-t se láttam Nobel-díjat kapni, de. Itt nem azt jelenti, hogy ha hallgatsz három zenét, akkor négy nyelven fogsz beszélni, hanem hogy nem engedi, hogy az agyad leépüljön.
2: Na, folytassuk, mert ez érdekel.
3: A poén az, ahogy mondtam, hogy a terápia minden korosztály számára nagyon jó hatással van. A gyerekeknek fejleszti az agyát, a felnőtteknek karbantartja, az idősebbeknek meg elkezdi visszahozni egy kicsikét.
2: Nem lehet, hogy a zene olyan hormonokat szabadít föl, bár most visszacsatolok arra, amit mondtam, ami nekem a leépülésemet lassítja?
3: De nem ezzel köthető össze, ugyanis olyan zenei játékokat kell játszani, amik gondolkodásra serkentik az agyadat.
2: Hát azért mondtam,
3: csak
2: a
3: másképp, mint a keresztrejtvény, de az vizuális élmény alapján jön be. Ha. Másképp terheli és másképp dolgoztatja az agyadat. Ezért érdemes a keresztrejtvény mellé, vagy az olvasás mellé ezt is beiktatni. Talán egy kicsit olyan szempontból könnyebb is, hogy nem kell bámulni és kukkolni folyton a keresztrejtvény. Na, mindjárt csinálunk egy ilyen terápiát veletek, kicsit felpörgetjük a szürke állományt, jó? Előtte azonban meghallgatjuk listánk 6. helyezettjét. Norma Jean Martin ugrott fel, ugyanis erre a pozícióra. Encore, ez dalának címe, nagyon sokan szeretik, nem is véletlenül, ezzel folytatjuk.
1: A 6.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ó, bizony ismerős lehetett. A Man Eater című dal egy érdekes átdolgozása az Incorszolt Norma Jean Martin feldolgozásában, itt a Kusza listában a 6. helyről. Most azonban elérkeztünk az 5. pozícióra, ami...
2: a retro helyzet, és ez állítólag még jobban mozgatja az agyunkat.
1: Igen? Tudományos kutatások igazolják.
2: Én nem tudom, de azt tudom, hogy nem értem a kettő összefüggést, mert lehet, hogy én vagyok csak ilyen értetlen. A keresztelhetét megvettem.
1: Jó, hát, hogy az miért mozgatja az agyat?
2: Rejtfényt
1: fejt?
2: Fejt, ezt minden korosztálynak ajánlják egyébként, mert megmozgatja. Tehát kell gondolkodnom szabakon a szó végén, hogy passzol össze. Tehát megért, tornáztatod az agyad.
1: Na, majd mindjárt.
2: Ha simán hallgatok egy általam kedvelt ritmusú zenét, az miért tornáztatja az agyam?
1: Zenei játék. Mindjárt megmutatom, Vili. Úgy megtornáztatom az agyadat, hogy izzadni fogsz, mint a ló. Rendben. Előtte azonban tényleg hallgassuk meg a retro helyezettet, jó?
2: Jó.
1: Június 25-én lett volna 63 esztendős. Az a görög származású brit énekes és dalszerző, aki a 80-as, majd a 90-es

0: és a veszkocsizmával, meg a farossal, ahogy ott verte a ritmust.
1: Bőrgyekiben, így van. Fú. Bizony. Hát imádták a csajok, csak aztán kiderült, hogy feleslegesen. Na, 2 Grammy díjat is nyert, és persze számos elismeréssel díjazták munkásságát. Arra gondoltam, hogy most egy olyan dalát hallgatjuk meg, amit orvérzésig játszott az MTV, és megmondom, miért imádtam. George Michael meg tudta szerezni a kor szupermodelljeit, csak ők szerepelnek a klipben.
0: Aha.
1: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, atya ég, Tatjana Patic,
0: nem is kell lehetni semmit,
1: Cindy Crawford, ezek a csajok mind benne voltak, illetve Todo, Segala és Scott Benoit is, hogy a csajoknak is kedvezünk egy kicsikét. Minden esetre retro helyezetként 1990-ből hallgatjuk meg, és így emlékezünk George Michaelre, jön a Freedom 90 és a csajok.
2: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön.
3: Oh, that's nice. Oh.

0: csúcson. A 20 a csúcson.
1: A betyár minden ide jó kis dal volt. George Michael és a Freedom 90.
2: Egy csajokra együtt még jobb.
1: Atyaék, de jó.
2: Különösen a szőkezre, én aztán nem Campbell.
1: Nem, Linda Evangelista. Istenem. Imádtam ezt a klippet, csak azt a kis szöszi csajt néztem.
2: Naomi Campbell is volt bent.
1: Naomi Campbell is benne volt, Cindy Crawford is benne volt, igen. Christy Turlington. Tatjana Patic, ezek mind hatalmas sztárok voltak, a 90-es években gyönyörűek voltak. Hát Linda Evangelista sajnos már csak árnyéka önmagának.
2: Nem, azért meg kell, hogy védjen. Én szívesen elmennék egy ilyen árnyékkal vacsorázni.
1: Nézzétek meg a képeit, hogy néz ki szegény Linda Evangelista, ahhoz képest, ahogy kinézett. Szerintem ilyen full mély depresszió. Na mindegy, de nagyon, tehát gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Istenem, a kis Miki, a 10 éves Miki. Tátott száján nézte a videoklipet. Fú, de jó volt. Na gyerekek! Ez volt a retro helyezettünk, most pedig szépen lassan lezárjuk a hacsot, na de még tartozunk valamivel. Vilike ugye azt mondta itt a retro előtt, hogy...
2: Nem vagyok még túl rajta.
1: Még nem vagy túl rajta. Azt mondta itt a retro előtt, hogy nem tud elképzelni, hogy a fenébe lehet zenével tornáztatni az agyat. Na, hát a Monash University kutatóinak friss megfigyelése szerint az új ismeretlen zene hallgatása, a régi dallamok újrafelfedezése nagyon jó hatással van az agyunkra. Ráadásul a tudatos zenei feladatok segíthetnek hatékonyabban kódolni és előhívni az információkat, ezáltal hosszabb távon olyan tünetek is csökkenthetők velük, mint például a túlhajszolt világban tapasztalt mit is akartam? Tudod, az a... Hogy is hívják? Van az a film, tudod, a... Nagyon sokan küzdenek ezzel.
2: Igen, és az Istenek nem jut eszembe a címe, pedig ott van valahol tudat alatt.
1: Így van, ez egyrészt az agyi túlterheltség miatt van, mert hogy rengeteg dologgal foglalkozunk, túl sok az információ. Másrészt pedig, hogy nem tornáztatjuk megfelelően az agyat. Bizony, azt mondják a tudósok, hogy ha néha zenei kvízezünk otthon, akkor jobban vág majd az eszünk, és idős korunkra kisebb eséllyel történik az meg, hogy elindulunk otthonról kifliért, és a szomszédváros határában gyűjtenek be bennünket a rendőrök, akiket összekeverünk a gyerekkori barátainkkal. Most meg kell előznünk a problémákat. A kutatók szerint az időseknek is nagyon jót tesz, ha zenével tornáztatják az agyukat, de a fiataloknak is, mint te, Vilikén, most megtornáztatlak, egy hónapig a lábadat, meg a kis kígyót hajtogatták a nővérkék, most az agyat hajtogatom meg, jó? Örülsz?
2: Igen, köszöntére.
1: Na figyelj! Ti is vegyetek részt a zenei kvízünkben, most megtornáztatjuk az agyatokat. A következő lesz a zenei játékunk. Néhány taktust mutatok egy zenéből, és rá kell vágnod vagy a dalcímét, vagy az előadót. Csak néhány taktust fogtok hallani. Na figyelj!
2: Freedom!
1: Nem volt semmi.
2: Ti-ti-ti-ti, aha. Aha, az biztos, hogy aha.
1: Azt mondod, aha?
2: Az.
1: Gyerekek.
2: De azt nem tudom, milyen aha, tehát melyik dal az ahától, hogy aha, az na, szerintem figyelj. Majdnem biztos.
1: Figyelj csak.
2: Az.
1: Bizony.
2: Ahogy.
1: Az aha és a take on me. Hát
2: a take on me már nem...
1: Már megmozgattuk az agyad, de kicsit izgultál, hogy most akkor mi ez a taktus? Az a pár másodperc, amíg azt a pár taktust meghallgattad, és utána rögtön kapcsolt az agyad, hogy hoppá, ez aha. Ez a lényege. Megmozgatja az agyadat, és az agyad rögtön elkezd a millió információ közül hallás után pörgetni, hogy na vajon, úristen, ez mi lehet, ez ismerős. Na figyeljetek, folytatjuk tovább, tetszik mi, imádjátok, én tudom. Na figyelj.
2: Maónak vagy nyugalom kellene.
1: Én legalábbis nagyon élvezem. Figyelj, következő dal, felismered-e?
2: Ennyi.
1: Hát nem, hát de mindenki ez tudja,
2: nem.
1: Vili.
2: Én nem.
1: Nem jött be? Nem. Figyelj, és
2: bejött,
1: most?
2: Bejött, csak nem tudom, mi ez.
1: A Daft Punk, Vili!
2: Fú, ezek szerint kevesebb Daft Punkot hallgattam.
1: Igen. Öregszik az agyad, Vili. Na, meghajtogatjuk. Gyere, meghajtogatjuk. Hallgatóink tudták. Daft Punk. Néhány taktusból kitalálták. Na, jöjjön a következő dalunk, figyelj!
2: Michael Jackson.
1: Na. Imádom, hogy dolgozik az agyad. Érzem is a pirított szalonna szagát.
2: Akkor jó, neki is mellé nyújtam, na. Oda mi nem jutottak az agysejtek. Atya is. Mikor lesz vége?
1: Az én agyamra is ráférne egy kis tornáztatás.
2: Nekem nyugtatás.
1: Na figyelj, ez menni fog-e? A hallgatóinknak biztos, kicsit...
2: LGT.
1: Nem, figyelj.
2: Húha. Desperado.
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem, de spanyolos.
2: Nem Desperado, ki volt a másik?
1: De majdnem, majdnem. Des?
2: Despotito.
1: Ó, na nézz a csávó, figyeld! Despacito.
2: Despacito. Ihaj, hogy hívják ezt a fadot, de most nem mondd meg.
1: Luis Fonzi.
2: Nem mondd meg, várj, tudnom kéne. Basszus, zenét, de ismerem. Ez nagyon is tetszett ráadásul.
1: Nagyjából mindenki a zenét ismeri, csak Despacito. Luis Fonzinak hívják az előadót. Meg a Daddy Yankee, ez a két csávó.
2: Kész.
1: Akik milliárdosok lettek ebből a szarból. Na, szóval, menjünk tovább. Akkor még néhány taktus, figyelj!
2: Jaj, hát ez viszont George Michael.
1: Na hát, ugye, hát figyelj. Szerintem már a dobból megismerte volna mindenki, de bizony.
2: Ezt tudnám nyugtatólag hallgatni egy fotelban, egy üveg borral a kezemben.
1: Csak ott ne legyek én is, mert a végén még.
2: A nézése meg a járása.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Na figyelj csak, még néhány taktus.
2: Húha, hát ez a ennek a zenéje.
1: Na hallod?
2: Boom, Randy MC.
1: Dolgozik az agya, tesó, dolgozik!
2: Randy MC. Bírom ezeket a... Na ez föl lehet tóni a hangerőt rendesen. De jó.
1: Jó, mi?
2: Na. Ez jó, ez Randy MC, ez igen.
1: Na, de kitaláltad, látod, dolgozott az agyad. Jó? És akkor jöjjön az utolsó.
2: Húha, valami nagy izé, nem AC/DC, nem is Bon Jovi. Húha.
1: Na ki van még?
2: Metal az biztos.
1: Á, rock, nem igen.
2: Aerosmith.
1: Nem, de közel jársz.
2: Metallica, Aerosmith, ezek közül lehet.
1: Tornász az agyad, hogy folytatódhat a zene.
2: Gansen.
1: Oh, nézd a fiú, azért csak működik.

0: hát ha innét nyomod, egyből tudom.
1: Hát de ez a lényeg, hogy dolgozzon az agyad. Na Vili, most, hogy kisütöttük a kis agyadat.
0: Kösz. Na ezzel újraindítás, most... újraindítás, rezeteltünk, rezeteltünk, tessék.
1: Van, volt egy újraindítás, rezeteltünk, most legalább 3 évvel fiatalabb lett az agyad, és most vágni fog a kis agyacskád. Na gyerekek, drága hallgatóink, a kis felfrissült agyatokkal hagyunk benneteket magatokra. Igazán nincs mit. Gyerekek, még egy dallal növeljük a dopamin szintet, az enyém biztos, mert hogy nagyon szeretem a listánk 3. helyén szereplő bandát, a Nothing But Thieves és új felvételük, az Evolution következik, ezzel zárjuk a listát, feljebb ugrott. Bízva abban, hogy találkozunk jövő héten is, maradunk tisztelettel kedvenc slágerlistátok. Szervusztok!
0: Sziasztok, hallgassatok a zenét!
2: A 3.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió?
0: Reklám.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Nyáron is szükség van a véradók segítségére. Sarki fényt csodálhatnak a szemfülesek. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Nyáron többnyire csökken a véradó kedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, ma pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódik különböző műfajú előadásokkal. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt az a férfi, akinek az ügyéről a központi nyomozó főügyészség számolt be pénteken. Azt írták, hogy a Siófokon szerdán éjjel történt esetben egy francia rendszámú autót vezető férfi fizetés nélkül távozott az egyik benzinkútról és a rendőrök elől is elmenekült. Balatonöszödnél fogták el, de továbbra sem volt hajlandó együttműködni, csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból. Dulakodott is a járőrökkel, és többször megütötte az egyik rendőr arcát. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelték az őrizetbevételét, és kezdeményezték a letartóztatását. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. Kapitány István a Facebook oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán pénteken. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga vasárnap érheti el a Földet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő estéken, éjszakákon észak felé lesz érdemes figyelni az eget.
0: Időjárás jelentés.
5: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 26 és 28 fok között alakul. Nincs felettünk időjárási front, de a szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Visszatértem, nem ám, itt voltam eddig és hallgattam a srácokat, a műsor ismétlését. Az új 20 a csúcson jövő héten csütörtökön lesz. És most vissza a slágerekhez, Cyrilhez, Benzombunhoz, Azariahoz, Aventúrához.

0: itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Something flavor.
1: Aventura. Hello?
2: Shh. Solo escucha.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ebédhez készülődve pörgetjük a zenéket itt a Rádió Mosban. Sziasztok, nagyon kellemes időtöltés, kikapcsolódás, vagy jó munkát kívánok. Belelapozunk a kalendáriumba, mert vitathatatlan, hogy a július 4-e igencsak tartalmas volt a múltban. Például a pozsonyi csatában Árpád fejedelem vezette magyar seregen, napon semmisítette meg a keleti frank királyság hadait. A történészek a honfoglalás végének tekintik ezt az eseményt 907-ből. Aztán e napon történt, hogy megkezdődött Nándorfehérvár ostroma 1456-ban. E napon adták ki az amerikai függetlenségi nyilatkozatot és született meg az Amerikai Egyesült Államok 1776-ban. Ugyancsak foci VB-t rendeztek 1954 nyarán, és a magyar labdarúgó válogatott ezen a napon veszítette el 3-2-re Bernben a VB döntőjét a németek ellen. 97-ben az amerikai Mars Pathfinder leszállt a Mars felszínén, és a talajra helyezték a Mars autót. 2012-ben pedig a fizikai-kémiai világ ugrott fel, mert hogy bejelentették, hogy nagy valószínűséggel megtalálták a fizikában régen keresett Leon Lederman Nobel-díjas fizikus által csak isteni részecskének is nevezett Higgs bozont. De amúgy ezen a napon számos alkalommal, 5 alkalommal rendeztek Forma 1-es nagydíjat, csak Franciaországban, ezzel párhuzamosan ugye a Tour de France-t is. Szóval van mire emlékezni, és bízom benne, hogy a mai napnak is lesznek olyan élményei a számotokra, amire érdemes lesz majd visszaemlékezni.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: A pillanatot

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: 6 perccel múlott fél 12 előre is jó étvágyat kívánok a szombati ebédhez. Mielőtt újabb zenével Calvin Harris és Rag & Bone Man közösével folytatnánk, meg kell állapítsuk, hogy ma egész kellemes időjárás van ezzel a 26-7 Celsius fokkal, 28-nál melegebbet nem is ígérnek mára viszont, amit meg kell állapítsunk, hogy igen, azért ez a nyár se olyan már, mint a korábbiak. Ugye mindenki a saját gyerekkorára emlékszik vissza. Hát érdemes is elgondolkodni rajta, hogy akkor melyik és milyen volt, mert az is biztos, hogy már egészen más nyarakat élnek majd át a mai gyerekek, mire ők felnőnek. Látványosan megváltozott a nyáron tapasztalt hőség az elmúlt évtizedekben. Az adatok szerint a korunkban születő gyerekek már jóval több extrém meleg nappal találkoznak, mint a korábbi generációk. Forró napnak egyébként időjárási szempontból az számít, amikor a napi legmagasabb hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 35 Celsius fokot. Míg például az 1965 és 1980 között született úgynevezett X-generáció születési időszakában mindössze 3 ilyen nap volt, az Y-generációnál már 27, a Z-generációnál 56, az Alpha-generációnál, ők a 2013 és 2025 között születettek, már 92. Vagyis ez egyedül annyi, mint az X, az Y és a Z-generáció születési időszakában összesen. A Hungaromet szerint ezért fordulhat elő, hogy ugyanarról a nyárról egészen más emlékei vannak a különböző korosztályoknak. Mert amíg egy gyerek azt mondja, hogy ó, emlékszem arra, nem is olyan régen, milyen jó nyár volt, milyen jó meleg nyár volt, mennyit strandoltunk, addig az ő nagyszüleik azt mondják, hogy úristen, akkora hőguta volt, nem mentem sehova. Nos, igen, megközelítés kérdése.

0: 91.2. Rádió Most.
1: London Beat a folytatásban itt a Rádió Mostban. Egy különleges mixet fogok pörgetni mindjárt. Előtte a melegről szeretnék beszélni, sőt az egész következő órát annak az extrémnek, az extrém melegnek szenteljük, amelyre jó pár szó volt már tapasztalás, és hogy milyen módon, hát majd ezt fogom veletek megosztani. Most egyelőre arról szeretnék beszélni, hogy szinte borítékolható, hogy idén-nyáron ismét kialakulnak még további hőkupolák Európa felett. Ennek egyébként az az oka, hogy a kontinensünk a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, miközben a magaslati futóáramlások lassulása miatt a magas nyomású és forró légtömegek egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre ragadnak be itt a térségünkben. Ráadásul a hőség okozta talajkiszáradás öngerjesztő folyamatként erősíti a további forróságot, így a 40 fok feletti extrém hőhullámok a 2020-as évek végére sajnálatos módon már az európai nyarak új normájává válnak majd. Ó, jaj. Mennek mi annyira nem örülünk. Csomó mindentől, növényektől, gyümölcsöktől el kell majd búcsúznunk, vagy sokkal drágábban szerezhetjük majd be északabbról.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hírek most!
1: Drogprevenciós előadást tartottak a közelmúltban a Csikiben. Jó minőségű dél-balatoni borokra számítanak idén a szakemberek. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Lángba borult a Tarló Fonyót külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófavédelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyód térségében. A helyszínre a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek. Ezt Gombos Sándor látrányi szőlős gazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás. Nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt. De a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. Együttesülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, mondta a cseh külügyminiszter pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel. A cseh diplomácia vezetője beszámolt arról, hogy magyar partnerével a visegrádi együttműködésről tárgyaltak, de szóba került Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is. A politikus azt is hozzátette, hogy a tervezett együttesülésnek egyelőre nincs konkrét időpontja, október merült fel lehetőségként. A cseh külügyminiszter pénteken Budapesten a magyar kormány és az ellenzék képviselőivel is találkozott. Délelőtt Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével, a kormányzó Tiszapárt képviselőjével tárgyalt, míg délután Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével találkozott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma időnként fátyol és gomoly felhők takarhatják a napot, de alapvetően több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Régi is, új is az óra nyitó zenénk, az első David Guetta, Önmarály és Coi Liray szállítja, ez az egykori Hathaway féle What is Love. Baby Don't Hurt Me névvel, címmel nagyot futott azért az elmúlt három évben, tegyük hozzá. Hát a hőség is elég nagyot fut, azért most már mi is belekóstolhattunk ebben az esztendőben is, és valószínűleg nem utoljára, de valamikor tényleg igazán nagy a forróság, amikor megolvad az aszfalt, vagy leolvad akár egy tábla is. Na, ezekre hozok néhány példát szerte a világból, nem vigasztalásként, hogy azért nálunk, hál' Istennek, ennyire meleg nem volt. Mármint aszfaltos, igen, táblás még nem. Na, majd az

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hello! Nagyon jó étvágyat kívánok a szombati ebédhez. Amúgy 4 percen múlott el 12:45, és akár ebéd közben is érdemes ide figyelni, vagy ebéd után, vagy ebéd előtt egy kicsivel, de helyette semmiféleképpen se. Nagy meleg van, és azt mondtam, hogy hozok néhány sztorit a nagy melegre példát, mert amikor nagyon nagy meleg van, akkor ugye még az aszfalt is megolvad, szokták volt mondani, és mi magyarok, amúgyis ilyen rátromfoló nemzet vagyunk, hát az semmi. Mert ugye, amikor az extrém hőség elszabadul, akkor a természet mellett az ember által épített infrastruktúra is szürreális módon adja meg magát. A fizika törvényei ilyenkor látványos és olykor ijesztő módon mutatkoznak meg a mindennapi tárgyainkon. Például az extrém melegben ugye pont a múlt héten a vonatainkból vagy 3 tucatnyi adta meg szinte egyszerre magát. Az aszfalt megolvadása amúgy a leggyakoribb ilyen infrastruktúrális probléma. Az aszfalt pontosabban a benne lévő bitumen sötét színe miatt eleve elnyeli a hőt. Így ha a levegő 40 Celsius fokos, akkor a burkolat már simán felhevülhet 60 fok fölé. A nagy európai hősok, ami ugye már idén június végén Európát és köztük Németországot és Franciaországot is kőkeményen érintette. Mit érintette? Egyszerűen letarolta. Olyannyira, hogy például a lipcsei villamos vonalakon konkrétan megolvadt és kifolyt a sínek közötti szigetelőanyag, ami miatt le is kellett állítani a forgalmat. Franciaországban mészporral szórták be az utakat, hogy a fehér szín visszaverje a fényt és ne olvadjon tovább a burkolat. Egyébként nálunk is ekkor dőlt meg az abszolút rekord Széchenyben, ami ugye 42 Celsius fok lett. Indiában cipőcsapdák alakultak ki, a nyári monszun előtti hetekben nem volt ritka 45-50 Celsius fok, Delhiben többször fotóztak le olyan aszfaltot, amelyen a gyalogosok átkelés közben szó szerint ott hagyták a cipőjük talpát, mert a lábbeli gumija beletapadt a folyós, szurokszerű útba. Hát, azért ennyire meleg nálunk nem volt. Még!

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Továbbra is lendületben itt a Rádió Mostban, de sajnos a hőmérséklet is, igaz, most még 30 fok alatt, a jövő héten azonban ismét fölött, egy héttel később pedig jócskán fölötte megint visszatérnek a 35 fokok, hogyha tényleg beválik az előrejelzés. Extrém hőmérsékletről hoztam sztorikat nektek, úgyhogy mondom már is a következőt. Amikor a közlekedési táblák és az autók műanyag elemei bizony komoly tesztnek vannak kitéve a tűzönapon, a lefolyó rendszámtáblák és lámpák például Kuvaidban és Szaúd-Arábiában előforduló látványok egyébként, ahol a hőmérő higanyszála eléri az 53 fokot, rendszeresen dokumentálnak olyan eseteket, amikor a parkoló autók hátsó műanyag lámpabúrái és a lökhárítók elkezdtek deformálódni, mint hogyha viaszból lennének. Bár az interneten terjedő teljesen elfolyt közlekedési táblák képei közül néhány azért nyilván utólagos digitális manipuláció, vagy egy közeli tűzeset eredménye, az igaz, hogy a gyengébb minőségű PVC-ből készült design és reklámtáblák a 65-70 fokos lokális felületeken, például egy fémfalhoz rögzítve bizony meghajolnak és elveszítik a formájukat. Van egy londoni eset, amit feljegyezte 2013-ban, egy vadonatúj felhőkarcoló a walkie-talkie épület konkáv, üveges fala parabola tükörként gyűjtötte össze a napfényt. A fókuszált fénysugár pedig az utcán olyan brutális hőt generált, hogy megolvasztotta egy odaparkolt Jaguar luxusautó karosszéria elemeit, és még a visszapillantó tükrét is. Az épületre azóta egyébként árnyékolókat szereltek, hogy elkerüljék ezt a fajta problémát. És van, amikor még a fém is elfárad, például a sínek. A vasúti sínek bár szilárd acélból készülnek, de a fizika ellenük dolgozik, és igencsak hőtágulást okoz. Ha a sín nem tud hova tágulni, a benne lévő feszültség miatt a vágányok hirtelen oldalirányba kibicsaklanak.

Ezt hívják vágánykivetődésnek. Ausztráliában és az Egyesült Államokban a nyári csúcsokban például a vonatoknak gyakran azért kell drasztikusan lassítaniuk, mert hogy a sínek a hőségtől úgy elgörbülnek, mint a főtt spagetti. Erre sajnos nálunk is volt példa. Vagy ott van Texasban a beltérviasz katasztrófa, és nem is kellett hozzá közvetlen napfény, ugyanis egy korábbi texasi hőhullám alkalmával egy múzeumban és több lakásban a légkondicionáló rendszerek leálltak, egyszerűen meghibásodtak, nem bírták a meleget, a beltéri hőmérséklet pedig tartósan 40 fok fölé emelkedett, ennek eredményeként a dekorációs célből tartott gyertyák maguktól megadták magukat, nem elfolytak, hanem a saját súlyuk alatt elegánsan rákonyultak a bútorokra, a viaszbábú pedig elkezdtek szomorú arcot ölteni. Egyébként érdemes is tesztelni, amikor kint nagyon-nagyon meleg van, tegyetek egy hőmérőt mondjuk az automotorház tetejére, és láss csodát, akár 80 Celsius fokot is lehet mérni. Lehet rajta tojás sütni.

Ők voltak a Mr. Big Amerikából egy 1991-es nagy-nagy slágerrel, amivel pedig búcsúzom, a Spink zenéje. Utolsó lesz az órában, az én műszakomban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a jövő szerdai viszont hallással. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Gyógyító faluprogram zajlik Kaposújlakon. Érmekkel tértek vissza a kasi úszói. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzs zászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsőrmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. Idén is megszervezi a Gyógyítófalu rendezvényt a Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ. Az ingyenesen látogatható eseményt Kaposújlakon tartják ma és holnap. Az érdeklődők számtalan alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki, gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, valamint a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi, lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik, ma a figyelem, mint erőforrás kerül a fókuszba, holnap pedig az önmegvalósításról hallhatnak a látogatók. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe emelték Magyarországot a napenergia hasznosításában. Közölte azt is, hogy egy friss piaci jelentés szerint Magyarország az egyfőre első napelemes teljesítményével az első 10-be tartozik a világon. A nyugat-csehországi Karlovy Variban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléje. A július 11-éig tartó ünnepélyes díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. A pénteki gálaesten átadták a Kristály Glóbuszt, amit idén Dustin Hoffman amerikai színész legenda vehetett át a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért. Végül pedig sport. Újabb kaposvári úszósikerekről számolt be a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói a debreceni országos bajnokságon szerepeltek kimagaslóan. A somogyi különítmény tagjai két országos bajnoki címet és összesen 4 érmet szereztek, valamint több döntős helyezést is elértek.
0: Időjárás jelentés.
4: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 26 és 28 fok között alakul. Nincs felettünk időjárási front, de a szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: Most pedig újra a legjobb zenék.
0: Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: I heard what you said.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
2: Koncerten biztos.
1: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között.
2: Hoppá.
1: Az mondjuk kemény. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Hírek most!
1: Fesztiválokon és nagy rendezvényeken is lehet vért adni. Már a nyarakban is generációs különbségek vannak. 14 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Nyáron többnyire csökken a véradó kedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt az a férfi, akinek az ügyéről a központi nyomozó főügyészség számolt be pénteken. Azt írták, hogy a Siófokon szerdán éjjel történt esetben egy francia rendszámú autót vezető férfi fizetés nélkül távozott az egyik benzinkútról és a rendőrök elől is elmenekült. Balatonöszödnél fogták el, de továbbra sem volt hajlandó együttműködni, csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból. Dulakodott is a járőrökkel, és többször megütötte az egyik rendőr arcát. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelték az őrizetbevételét, és kezdeményezték a letartóztatását. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg. Erről írt pénteken a Facebook oldalán a Hungaromet. A bejegyzés szerint a 2013 és 2025 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző X, Y és Z generáció születési időszakában együttvéve. Megjegyezték, hogy az alfa generációnál már 92 olyan nap volt, amikor a napi maximum hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 35 Celsius fokot. Ugyanez a szám az X generáció idejében még mindössze 3 volt. Hozzátették, hogy a mai gyerekek már egy más jellegű éghajlatba születnek bele. Végül pedig sport. Az egyiptomi labdarúgó válogatott 1-1-es döntetlen után büntető párbajban 4-2-re legyőzte pénteken Ausztráliát Arlingtonban, ezzel bejutott a világbajnokság 8-ad döntőjébe. Az észak-afrikai csapat története során először szerepel VB-n az egyenes kieséses szakaszban, így első ilyen párharcát vívta meg sikerrel. Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával játszanak majd kedden Atlantában.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma időnként fátyol és gomoly felhők takarhatják a napot, de alapvetően több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton. Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ígéretesnek tűnik az idei szőlőtermés a dél-balatoni gazdák szerint. Füst akadályozta a közlekedést tegnap az M7-esen. Ezek a hírek a Rádió Moston 15 órakor. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek, ezt Gombos Sándor látrányi szőlős gazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. Lángba borult a Tarló Fonyót külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyót térségében. A helyszínre a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be, a Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Közölte, hogy az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A miniszter a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos és folyamatos, valamint hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élő világa sincs veszélyben. Végül pedig sport. A címvédő argentin válogatott 3-2-re legyőzte az újonc zöldfoki csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett Miami mérkőzésén. Az argentin csapat a vártnál jóval nehezebben, csak a hosszabbításban a 111. percben szerzett góllal tudta kivívni a továbbjutást, aminek eredményeként kedden Atlantában Egyiptommal találkoznak a legjobb 16 között.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő részében is száraz marad az idő, a több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet a délutáni 26-28 fok közötti értéket követően az esti órákra 20 fok közelében alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében is száraz marad az idő, a több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet a délutáni 26-28 fok közötti értéket követően az esti órákra 20 fok közelében alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenemaraton. Zenék megállás nélkül a 91.2. On my favorite station.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton. Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Elkezdődtek a kultkikötő nyári programjai. Összeverekedett a rendőrökkel egy férfi igazoltatás közben. 17 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Nyáron többnyire csökken a véradó kedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, ma pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódik különböző műfajú előadásokkal. A részletes programok a kultkikötő honlapján olvashatók. Megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt az a férfi, akinek az ügyéről a központi nyomozó főügyészség számolt be pénteken. Azt írták, hogy a Siófokon szerdán éjjel történt esetben egy francia rendszámú autót vezető férfi fizetés nélkül távozott az egyik benzinkútról és a rendőrök elől is elmenekült. Balatonöszödnél fogták el, de továbbra sem volt hajlandó együttműködni, csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból. Dulakodott is a járőrökkel, és többször megütötte az egyik rendőr arcát. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelték az őrizetbevételét, és kezdeményezték a letartóztatását. Szerbiába látogatott Pósfai Gábor belügyminiszter. A kétnapos találkozón tárgyalt szerb kollégájával. A megbeszélésekről szólva elmondta, Magyarország és Szerbia együttműködése kulcs szerepet játszik Európa külső határainak őrizetében, ezért a közös fellépés további erősítése mindkét ország stratégiai érdeke. Kiemelte, hogy a migrációs nyomás, a határokon átnyúló szervezett bűnözés és az embercsempész hálózatok továbbra is olyan kihívások, amelyeket a két ország csak közösen tud hatékonyan kezelni.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő részében is száraz marad az idő, a több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A hőmérséklet a délutáni 26-28 fok közötti értéket követően az esti órákra 20 fok közelében alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Szégyen önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Egy sztori, jó, már nem leszek sztori, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crack.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólok, neki nem rohan be?
1: De ezt te lehet.
2: E Brunes! És bejött.
1: Itt van Bruno.
3: Köszönj a hallgatóknak.
4: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben.
4: Tényleg. Jézus Mália, elkapott egy gipszjakab.
1: Na.
2: Na, most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Mindjárt rugatni fog.
2: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
1: Mikor volt a legnyugodtabb?
2: Mikor kiengedtük.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
5: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel.
0: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: be kevesebbel. Mert a pillanat, a tiéd. Rádió most.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. július 4-e, szombat, este 6 óra van. Önök a rádió most helyi hírösszefoglalóját, a Krónikát hallják. Nyáron különösen fontos a véradás. A nyári időszakban az átlagosnál is nagyobb szükség van a véradók segítségére, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek, eközben azonban a szabadságolások miatt többnyire csökken a véradókedv, mondta rádiónknak nyilatkozva a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László kiemelte, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. Gyarmati Lászlót hallják.
2: A véradási kedv az a szabadságolásokkal mindig egy kicsit csökken. Ilyenkor mindig próbálunk különböző kampányokkal rászervezni mind a Magyar Vöröskereszt, mind az Országos Vérellátó Szolgálat ezekre az időszakokra. Somogyban olyan szempontból vagyunk jó helyzetben, hogy a Balatonpart az számtalan olyan eseményt fog adni, ahova nagyon nagy számban szoktak érkezni véradók. Ugye ezek a klasszikus parti véradások szerepelnek közte, tehát például a balatonátúszás nagyon-nagyon népszerű véradás szokott lenni. Néhány éve jelen vagyunk a Balaton átevezésen, az Amárdiban. A tavalyi év óta megjelenünk a Strandfesztiválon, megjelenünk a Boglári Szüreti Fesztiválon, tehát minden olyan eseményt próbálunk bevonni, ahol ugyan szabadságon lévő emberek vannak, de akarjuk nekik biztosítani azt a lehetőséget, hogy ott is tudjanak vért adni, akár az ország más részéből érkezve is. Akár a véradás.hu oldalon, akár az mvksomogy.hu oldalon meg lehet nézni, hogy Somogy megyében mikor és hol van kitelepüléses véradás, ott rendszeresen frissítjük a táblázatot, hogyha valami változás van, akkor azt is ott átvezetjük.
1: Színházzal a drogok ellen. A drogellenes küzdelem világnapja alkalmából a drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, melyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőző ünnepélyes megnyitón dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Gombos Péter, a MATE főigazgató helyettese és Fándli Csaba színművész köszöntötték a nézőket. A rendezvényen elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Gyógyító faluvá alakult Kaposújlak. Gyógyító falu rendezvénynek ad otthont ezen a hétvégén Kaposújlak. A Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ közös, ingyenesen látogatható eseményén az érdeklődők számtalan, alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki. Gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, emellett a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi-lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik. Ma dr. Bíró Boglárka tartott előadást, melyen a figyelem mint erőforrás került a fókuszba, holnap pedig már dr. Nagy István várja a látogatókat, akik az önmegvalósításról hallhatnak. Jó borokat várnak idénre a szőlős gazdák. Ígéretes évnek látszik az idei, minden esély megvan arra, hogy kiváló dél-balatoni borok szülessenek. Ezt Gombos Sándor látrányi szőlős gazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás. Nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál ideális lesz a szőlőtermés. Gombos Sándort hallják.
3: nagyon reményteli képet mutatnak a szőlők. Növényvédelmi szempontból eddig egy nyugodt évünk volt, peronoszpóra veszély egyáltalán nem volt, védekeztünk, kb. A lisztharmatra koncentrálva, meg ugye preventíve a később jövő betegségekre. A minőség az valószínű, hogy jó lehet, annál is inkább, mert ugye nagyon szépen fejlődik a szőlő. Az endülés után már nem feltétlen jó, hogyha ilyen tűző nap. A növényvédelem szempontjából jó, mert ugye ebben a nagy száraz melegben nem kell permetezni, de az endülés után a nagyon nagy tűző napsütés, égető napsütés az nem jó a minőségnek, ugye a savak meg az aromák szempontjából. Nyilvánvaló, hogy megvan minden szansza, hogy egy jó évjárat legyen, mert nagyon szépek, egészségesek a szőlők. Most azért augusztus elejé szület nem lesz. Akármilyen meleg is lesz, nincsenek abban az állapotban a szőlők, hogy nagyon korai legyen. A szőlővirágzás idejéből kiindulva egy ilyen normál év látszik.
1: Lángolt a tarló Somogyban. Az M7-es forgalmát is veszélyeztette a füst, amit a lángoló növényzet okozott pénteken Fonyódon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint péntek délután mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra Fonyód térségében. A helyszínre a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi egységek érkeztek Marcaliból, Siófokról, Balatonbogláról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást, valamint félpályás közlekedést vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat ideiglenesen le is kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére tudták eloltani a tüzet, és azóta az autópályán is zavartalan a forgalom. Balaton kultúra, kultkikötő. Ez a nyár sem múlik el kultkikötő nélkül, idén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Balatonpart kulturális rendezvény sorozata. A kultkikötő 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A programsorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, ma este pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódik különböző műfajú előadásokkal. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Sikeres versenyen vannak túl a kasis úszók. Érmekkel és értékes helyezésekkel tértek haza a kaposvári úszók Debrecenből, erről számolt be a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói az MVM ifjúsági úszó országos bajnokságon szerepeltek kimagaslóan. A somogyi különítmény tagjai 2 országos bajnoki címet és összesen 4 érmet szereztek, valamint több döntős helyezést is elértek. A posztban a Kasi megjegyzi, hogy a fiatalok teljesítményének külön értéket ad az, hogy többen is még csupán a felkészülési időszakban vannak, ennek ellenére kiemelkedő teljesítményeket tudtak felmutatni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti éjszakai órákban sem változik jelentősen időjárásunk, derült vagy csak legfeljebb enyhén felhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű, mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet az esti 20 fok körüli értékről hajnalra 17 fokig csökken, holnap délutánra pedig 28 fok közeli értékre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Lángba borult a Tarló Fonyót külterületén pénteken, a füst pedig az M7-esen haladó forgalmat is veszélyeztette, sőt még utat is le kellett zárni, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatásuk szerint mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra péntek délután Fonyót térségében. A helyszínre a Somogyvár megyei katasztrófa védelmi egységek érkeztek, Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat pedig ideiglenesen le kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére eloltották a lángokat. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete Lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek, ezt Gombos Sándor látrányi szőlős gazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken. Kapitány István a Facebook oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta. A különböző generációk teljesen más nyarakat ismertek meg, erről írt pénteken a Facebook oldalán a Hungaromet. A bejegyzés szerint a 2013 és 2025 között született alfa generáció születési időszakában közel annyi forró nap fordult elő, mint a megelőző X, Y és Z generáció születési időszakában együttvéve. Megjegyezték, hogy az alfa generációnál már 92 olyan nap volt, amikor a napi maximum hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 35 Celsius fokot. Ugyanez a szám az X generáció idejében még mindössze 3 volt. Hozzátették, hogy a mai gyerekek már egy más jellegű éghajlatba születnek bele.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti éjszakai órákban sem változik jelentősen időjárásunk, derült vagy csak legfeljebb enyhén felhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet az esti 20 fok körüli értékről hajnalra 17 fokig csökken, holnap délutánra pedig 28 fok közeli értékre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzszászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsörmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. Idén is megszervezi a Gyógyítófalu rendezvényt a Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ. Az ingyenesen látogatható eseményt Kaposújlakon tartják ma és holnap. Az érdeklődők számtalan alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki, gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, valamint a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi-lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik, ma a figyelem mint erőforrás került a fókuszba, holnap pedig az önmegvalósításról hallhatnak a látogatók. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe emelték Magyarországot a napenergia hasznosításában. Közölte azt is, hogy egy friss piaci jelentés szerint Magyarország az egyfőre első napelemes teljesítményével az első 10-be tartozik a világon. Szamócákat vizsgáltak a fogyasztóvédők. A Fogyasztóvédelmi Hatóság beszámolója szerint a vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minősítési, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki a 6 héten át tartó országos akcióban. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fénygyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán pénteken. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga vasárnap érheti el a Földet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő estéken, éjszakákon észak felé lesz érdemes figyelni az eget. Végül pedig sport. Újabb kaposvári úszósikerekről számolt be a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói a debreceni országos bajnokságon szerepeltek kimagaslóan. A somogyi különítmény tagjai két országos bajnoki címet és összesen 4 érmet szereztek, valamint több döntős helyezést is elértek.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti éjszakai órákban sem változik jelentősen időjárásunk, derült vagy csak legfeljebb enyhén felhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet az esti 20 fok körüli értékről hajnalra 17 fokig csökken, holnap délutánra pedig 28 fok közeli értékre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

egy szerep, csere, hashtag semmi, nekem henek. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: helybe.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a rádió most kaposvári közéleti műsorát. Színházzal a drogok ellen. A drogellenes küzdelem világnapja alkalmából a drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, melyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőző ünnepélyes megnyitón dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Molnár Gábor rendőrdandártábornok, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Gombos Péter, a MATE főigazgató helyettese és Fándi Csaba színművész köszöntötték a nézőket. A rendezvényen elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Nyáron különösen fontos a véradás. A nyári időszakban az átlagosnál is nagyobb szükség van a véradók segítségére, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek, eközben azonban a szabadságolások miatt többnyire csökken a véradókedv, mondta rádiónknak nyilatkozva a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László kiemelte, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. Gyarmati Lászlót hallják.
3: A véradási kedv az a szabadságolásokkal mindig egy kicsit csökken. Ilyenkor mindig próbálunk különböző kampányokkal rászervezni mind a Magyar Vöröskereszt, mind az Országos Vérellátó Szolgálat ezekre az időszakokra. Somogyban olyan szempontból vagyunk jó helyzetben, hogy a Balatonpart az számtalan olyan eseményt fogadni, ahova nagyon nagy számban szoktak érkezni véradók. Ugye ezek a klasszikus parti véradások szerepelnek közte, tehát például a Balaton átúszás nagyon-nagyon népszerű véradás szokott lenni. Néhány éve jelen vagyunk a Balaton átevezésen, az Amárdiban. A tavalyi év óta megjelenünk a Strandfesztiválon, megjelenünk a Boglári Szüreti Fesztiválon, tehát minden olyan eseményt próbálunk bevonni, ahol ugyan szabadságon lévő emberek vannak, de akarjuk nekik biztosítani azt a lehetőséget, hogy ott is tudjanak vért adni, akár az ország más részéből érkezve is. Akár a véradás.hu oldalon, akár az mvksomogy.hu oldalon meg lehet nézni, hogy Somogy megyében mikor és hol van ki településes véradás, ott rendszeresen frissítjük a táblázatot, hogyha valami változás van, akkor azt is ott átvezetjük.
2: Gyógyítófaluvá alakult Kaposújlak. Gyógyítófalu rendezvénynek ad otthont ezen a hétvégén Kaposújlak. A Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ közös, ingyenesen látogatható eseményén az érdeklődők számtalan, alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki. Gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, emellett a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi-lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik. Ma dr. Bíró Boglárka tartott előadást, melyen a figyelem mint erőforrás került a fókuszba, holnap pedig már dr. Nagy István várja a látogatókat, akik az önmegvalósításról hallhatnak. Balaton kultúra, kultkikötő. Ez a nyár sem múlik el kultkikötő nélkül, idén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Balatonpart kulturális rendezvény sorozata. A kultkikötő 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A programsorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, ma este pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódik különböző műfajú előadásokkal. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Jó borokat várnak idénre a szőlős gazdák. Ígéretes évnek látszik az idei, minden esély megvan arra, hogy kiváló dél-balatoni borok szülessenek. Ezt Gombos Sándor látrányi szőlősgazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás. Nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál ideális lesz a szőlőtermés. Gombos Sándort hallják.
0: Nagyon reményteli képet mutatnak a szőlők. Növényvédelmi szempontból eddig egy nyugodt évünk volt. Peronospora veszély egyáltalán nem volt. Védekeztünk, kb. A lisztharmatra koncentrálva, meg ugye preventíve a később jövő betegségekre. A minőség az valószínű, hogy jó lehet. Annál is inkább, mert ugye nagyon szépen fejlődik a szőlő. Az endülés után már nem feltétlen jó, hogyha ilyen tűző nap. A növényvédelem szempontjából jó, mert ugye ebben nagy száraz melegben nem kell permetezni, de az endülés után a nagyon nagy tűző napsütés, égető napsütés az nem jó a minőségnek, ugye a savak meg az aromák szempontjából. Nyilvánvaló, hogy megvan minden szansza, hogy egy jó évjárat legyen, mert nagyon szépek, egészségesek a szőlők. Most azért augusztus elejé szület nem lesz. Akármilyen meleg is lesz, nincsenek abban az állapotban a szőlők, hogy nagyon korai legyen. A szőlővirágzás idejéből kiindulva egy ilyen normál év látszik.
2: Lángolt a tarló Somogyban. Az M7-es forgalmát is veszélyeztette a füst, amit a lángoló növényzet okozott pénteken Fonyódon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint péntek délután mintegy 40 hektárnyi terület kapott lángra Fonyód térségében. A helyszínre a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi egységek érkeztek Marcaliból, Siófokról, Balatonboglárról és Fonyódról. A lángoló növényzet füstje az M7-esen közlekedőket is veszélyeztette, ezért a térségben egy ideig sebességkorlátozást, valamint félpályás közlekedést vezettek be. A Fonyódot Kaposvárral összekötő 6701-es utat ideiglenesen le is kellett zárni. A tűzoltók péntek kora estére tudták eloltani a tüzet, és azóta az autópályán is zavartalan a forgalom. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Sikeres versenyen vannak túl a kasis úszók. Érmekkel és értékes helyezésekkel tértek haza a kaposvári úszók Debrecenből, erről számolt be a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszói az MVM ifjúsági úszó országos bajnokságon szerepeltek kimagaslóan. A somogyi különítmény tagjai két országos bajnoki címet és összesen 4 érmet szereztek, valamint több döntős helyezést is elértek. A posztban a Kasi megjegyzi, hogy a fiatalok teljesítményének külön értéket ad az, hogy többen is még csupán a felkészülési időszakban vannak, ennek ellenére kiemelkedő teljesítményeket tudtak felmutatni.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
4: Időjárás jelentés.
2: Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, majd napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: R&B, hip-hop, funky, rap.
4: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. This is how it's going down. All we need is a stage, God.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Like

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: indie, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Nyáron többnyire csökken a véradó kedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, ma pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódik különböző műfajú előadásokkal. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt az a férfi, akinek az ügyéről a központi nyomozó főügyészség számolt be pénteken. Azt írták, hogy a Siófokon szerdán éjjel történt esetben egy francia rendszámú autót vezető férfi fizetés nélkül távozott az egyik benzinkútról és a rendőrök elől is elmenekült. Balatonöszödnél fogták el, de továbbra sem volt hajlandó együttműködni, csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból. Dulakodott is a járőrökkel, és többször megütötte az egyik rendőr arcát. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelték az őrizetbevételét, és kezdeményezték a letartóztatását. Ismét egy száraz hónapon vagyunk túl az idei júniussal, közölte a Hungarometa honlapján. Azt írták, a csapadék országos átlagban alig 40 mm volt, ami 45%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Hozzátették, hogy az ország legnagyobb részén 25 és 50 mm között alakult a hónap csapadék összege, de a középső ország részben többfelé 20 mm alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 mm esett, többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, majd napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

száraz napokra a hétvége lehet. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete Lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Minden esély megvan arra, hogy 2026-ban is kiváló dél-balatoni borok szülessenek, ezt Gombos Sándor látrányi szőlősgazda nyilatkozta rádiónknak. Elmondta, hogy a borvidéket idén elkerülte a szélsőséges időjárás, nem volt jég, a kártevők is megkímélték a szőlőt, a tőkék pedig szép állapotban fejlődnek. Hozzátette, a szüret még odébb van, az időjárás pedig bármikor megváltoztathatja ezt, de a szőlőtőkék jelenlegi állapota azt mutatja, hogy a Dél-Balatonnál eddig ideális a szőlőtermés. 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor színművész, az érdemes művész halálhírét felesége jelentette be. A közlés szerint a színművész családja körében békében halt meg július 2-án csütörtökön. Szilágyi Tibor a színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, illetve a rádióban is gyakran hallható volt a hangja. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt többek között Jean Reno leginkább megszokott magyar hangja. Több mint 120 filmben és televíziós produkcióban szerepelt, olyanokban, mint az Üvegtigris vagy a Szabó István rendezésében készült Rokonok. Szilágyi Tibor rendezőként is sikeres volt, továbbá két verses kötete is megjelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, majd napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. You should never treat me like

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Tiszti kinevezésekről adott hírt pénteken a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben azt írták, hogy Somogyban ketten vehettek át kinevező okiratot dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitánytól. A kaposvári egyenruhások közül Várkonyiné Mátyás Lívia rendőrtörzszászlóst, a kaposvári rendőrkapitányság vizsgálóját július 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezték ki. Vele egy időben a siófoki rendőrkapitányság nyomozója, Molnár András rendőrfőtörzsörmester a hadnaggyá előléptetésről szóló dokumentumot vehette át. Idén is megszervezte a Gyógyítófalu rendezvényt a Gyöngy Alapítvány és a Megoldás Központ. Az ingyenesen látogatható eseményt Kaposújlakon tartják, szombaton kezdődött és ma ér véget. Az érdeklődők számtalan alternatív gyógyító megoldást próbálhatnak ki, gyógynövényekkel ismerkedhetnek, tájékozódhatnak a tudatos táplálkozásról, valamint a szakértők modern, természetes megoldásokat kínálnak a testi-lelki egyensúly és az egészség támogatására. A rendezvényt előadások is színesítik, szombaton a figyelem, mint erőforrás került a fókuszba, ma pedig az önmegvalósításról hallhatnak a látogatók. Együttesülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, mondta a cseh külügyminiszter pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel. A cseh diplomácia vezetője beszámolt arról, hogy magyar partnerével a visegrádi együttműködésről tárgyaltak, de szóba került Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is. A politikus azt is hozzátette, hogy a tervezett együttesülésnek egyelőre nincs konkrét időpontja, október merült fel lehetőségként. A cseh külügyminiszter pénteken Budapesten a magyar kormány és az ellenzék képviselőivel is találkozott. Délelőtt Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével, a kormányzó Tiszapárt képviselőjével tárgyalt, míg délután Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével találkozott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben pedig 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Just as I was chasing freedom.

0: most igen. A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nyáron többnyire csökken a véradókedv, pedig ilyenkor is nagy szükség lenne a vérkészítményekre, hiszen műtéteket ugyanúgy végeznek és balesetek is történnek. Naponta mintegy 1600 véradóra lenne szükség idehaza. A nyári készletcsökkenést igyekeznek megakadályozni az úgynevezett parti véradásokkal. Erről beszélt rádiónknak a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetője. Gyarmati László elmondta, hogy ebben az időszakban koncerteken, nagy rendezvényeken is jelen vannak a munkatársaik. Hozzátette, hogy Somogyban a Balaton közelsége több lehetőséget kínál azoknak, akik a szabadságuk egy-egy fesztivál vagy sportrendezvény ideje alatt szeretnének önzetlen segítséget nyújtani. A véradások helyszíneit és dátumait a véradás.hu vagy az mvksomogy.hu oldalon lehet megnézni. Ezen a nyáron is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat pénteken Balatonföldváron a Hámori Gabriella előadásában látható Gyarmati Fanni naplója című bemutatóval kezdődött, szombaton pedig Balatonszárszón és Balatonbogláron folytatódott különböző műfajú előadásokkal. A további részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán pénteken. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga vasárnap érheti el a Földet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő estéken, éjszakákon, éjszak felé lesz érdemes figyelni az eget.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben pedig 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Akinek fáj,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A drogfogyasztás megelőzésének szándékával tartottak díszbemutatót a közelmúltban a Kaposvári Színházban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a Fekete lyuk színházi nevelési programban olyan helyzeteket idéznek fel a színház eszközeinek segítségével, amelyek normaszegéshez, konfliktusokhoz vagy bűncselekményekhez vezethetnek. A közönség folyamatos bevonásával színesített darabot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói adták elő. A bemutatót megelőzően ünnepélyes megnyitót tartottak, amin elhangzott, a program bűnmegelőzési vonzata abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a szerhasználat egészségügyi következményeivel szembesülnek, hanem felismerik annak jogi, társadalmi és személyes hatásait is. Szerbiába látogatott Pósfai Gábor belügyminiszter. A kétnapos találkozón tárgyalt szerb kollégájával. A megbeszélésekről szólva elmondta, Magyarország és Szerbia együttműködése kulcs szerepet játszik Európa külső határainak őrizetében, ezért a közös fellépés további erősítése mindkét ország stratégiai érdeke. Kiemelte, hogy a migrációs nyomás, a határokon átnyúló szervezett bűnözés és az embercsempész hálózatok továbbra is olyan kihívások, amelyeket a két ország csak közösen tud hatékonyan kezelni. A nyugat-csehországi Karlovy Variban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi film szemléje. A július 11-éig tartó ünnepélyes díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. A pénteki gálaesten átadták a Kristály Glóbuszt, amit idén Dustin Hoffman amerikai színész legenda vehetett át a világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet. Térségünkben a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben pedig 26 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.